0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM.
1: Plusz FM.
0: Slágerek,
1: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Uniós szinten Románia fogyasztotta el a legtöbb miniszterelnököt az elmúlt 10 évben. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Nemzetközi viszonylatban Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár a bukaresti parlament bizalmi szavazáson elutasította az Adrián Vestia vezette kormányt, Románia így is Európa azon országa, amelynek az elmúlt 10 évben a legtöbb miniszterelnöke volt. 2016-tól mostanáig 13 miniszterelnök váltotta egymást. És érik a 14. is, hiszen Ilie Bolozsán jelenleg csupán ügyvivő kormányfő. A képzeletbeli dobogó második helyén Bulgária áll 11 miniszterelnökkel, míg a harmadik helyen Franciaország és Ausztria osztozik 9 kormányfővel. A legstabilabb Magyarország, Dánia, Spanyolország, Portugália és Svédország, ahol az utóbbi 10 évben csak 2 miniszterelnök volt hivatalban. Romániában a politikai berendezkedés és a választási rendszer egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy viszonylag gyakoriak a kormányválságok. A félelnöki rendszerben a közvetlenül választott államfő a legnagyobb hatalommal rendelkező közhivatalt betöltő személy, ő jelöli ki a kormányfőt. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinyeta-digitala.ru és a tolvinyec.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az úti matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovinjeta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Bár a lakásvásárlásra készülők sokallják a kamatokat, azonban tény, hogy Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Az ipotekare.ro szakportál számításai szerint Bukarestben egy régi építésű 50 négyzetméteres kétszobás lakás havi törlesztő részlete a helyi átlagfizetés mintegy 40%-át viszi el. A közép- és kelet-európai régióban ennél kedvezőbb helyzetben kizárólag a szófiaiak vannak, akiknek az átlagjövedelem 35%-át kell befizetniük a banknak. Budapesten, Prágában és Varsóban sokkal nehezebben lehet lakáshoz jutni, mint Bukarestben. Annak ellenére, hogy Nyugat-Európában a lakások számottevően drágábbak, mint idehaza, az alacsonyabb kamatláb és nagyobb fizetés könnyebbé teheti a lakásvásárlást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A villanyszámlák egyelőre nem lesznek nagyobbak, de a mostani válság később a fogyasztókon csattanhat. Nagyvárad helyi tanácsa elfogadta a város déli részén az elkerülő út mentén kialakítandó gyűjtőutak városrendezési tervét. Szigorodtak a gyermekbántalmazást érintő törvények, a büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint egy évtizedes börtönbüntetést is maguk után vonhatnak. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az energiaszolgáltatók egyelőre nem jelezték, hogy emelnék az árakat, ám ha az energiaválság elhúzódik, a jelenlegi többletköltségek és a csúcsidőszakban szükségessé váló drága villamos energiaimport előbb-utóbb megjelenhet a fogyasztók által fizetendő díjakban, jelentette ki Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Busoly hangsúlyozta, hogy a hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a térség nehéz energetikai helyzete minél kisebb hatással legyen Romániára. Az államtitkár szerint a lakosság jelenlegi szerződései érvényben maradnak, ezért az azokban rögzített árak egyelőre nem változnak. Mint ismert, a kormány egész augusztusra érvényes országos készültséget hirdetett az energiaágazatban. Nagyvárad helyi tanácsa elfogadta a város déli részén az elkerülő út mentén kialakítandó gyűjtőutak városrendezési tervét. A dokumentáció szerint a gyűjtőutak a Nufarulói, a Szágrózáruház környéke, a Nagyvárad alkérkösségi út csomópontja és a metróáruház térsége között épül neki az elkerülő út két oldalán. Az új úthálózat célja az, hogy megszüntessék a közvetlen késbehajtást magára a körgyűrűre. A gyűjtőutak többsége egyirányú lesz, 4 méteres útpályával, de egyes szakaszokon két külön egyirányú sáv épül összesen 8 méter szél. Az elkerülő úthoz csatlakozó kereszteződéseknél az útpálya teljes szélessége eléri a 10 métert. Romániában már több mint 20 éve szigorúan tiltott a testi fenyítés minden formája. Nemrég viszont egy újabb törvénymódosítás lépett életbe, amely jelentősen szigorítja a kiskorúak veszélyeztetése és bántalmazása miatt kiszabható büntető törvénykönyvi szankciókat. A szigorítások évekre növelték meg a kiszabható börtönbüntetések mértékét, ám a gyermekvédelmi szakemberek szerint idő kell ahhoz, hogy a törvény érezhető változást hozzon a gyakorlatban. Az új jogszabály értelmében elfogadott fegyelmezési eszköznek számít a figyelmeztetés, dorgálás, elbeszélgetés, a telefon vagy a szabadidős programok időleges megvonása, valamint a zseppénz korlátozása. Bűncselekménynek minősülő tettek minden olyan erőszakos vagy erőszakmentes cselekmény, amely fizikai vagy lelki szenvedést okoz. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint egy évtizedes börtönbüntetést is maguk után vonhatnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en. Un pasito

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mikus Orbán szerint politikai megállapodás született arról, hogy Romániának át kell térnie az euróra. Bár a PNRR határideje miatt új finanszírozási forrásra volt szükség, a nagyváradi fertőzőbetegségek és tüdőgyógyászati kórház építése nem állt le. Újabb online csalási kampányra figyelmeztetnek a hatóságok, ezúttal a román rendőrség és más állami intézmények nevével élnek vissza. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Politikai megállapodás született arról, hogy Romániának át kell térnie az euróra, jelentette ki Mikus Orbán. Az államfő arra reagált, hogy a Fitch Ratings megerősítette Románia BBB- szintű befektetésre ajánlott adós besorolását, és fő üzenete az volt, hogy a politikai zaj ellenére Románia működik. Ebben a kontextusban tért ki az euró bevezetésére is, amit már korábban is célként fogalmazott meg. Románia jelenleg távol áll attól, hogy csatlakozhasson az eurózónához, ennek ugyanis több feltétele van. A Profit.ru elemzése szerint jelenleg az ország ezek közül egyetlen feltételt teljesít, azt, hogy 60% alatt van az államadósága. Ugyanakkor ez várhatóan nem sokáig lesz így. Bár a PNRR határideje miatt új finanszírozási forrásra volt szükség, a nagyváradi fertőzőbetegségek és tüdőgyógyászati kórház építése nem állt le. Az új intézmény mintegy 50.000 négyzetméteres lesz, és egy helyre költözteti a fertőzőbetegségek osztályát, a tüdőgyógyászatot, a TBC gondozót, valamint több ehhez kapcsolódó egészségügyi szolgáltatást. A projekt finanszírozási szerződését még 2023. decemberében írták alá, mintegy 135 millió euró értékben. A közbeszerzési eljárások elhúzódása, az azokkal kapcsolatos óvások, valamint a beruházás rendkívüli mérete miatt azonban lehetetlenné vált, hogy a munkálatok a PNRR augusztusi határidejére befejeződjenek. Újabb online csalási kampányra figyelmeztetnek a hatóságok, ezúttal a román rendőrség és más állami intézmények nevével visszajelve próbálják rávenni az embereket arra, hogy pénzt utaljanak, illetve személyes és banki adataikat megadják. Az új módszer az állami intézmény nevével való visszaélésen alapuló csalás klasszikus példája. A kampány során az áldozatok SMS-ben vagy egyéb alkalmazásokon keresztül kapnak olyan üzeneteket, amelyek látszólag a román rendőrségtől származnak, és arról tájékoztatják őket, hogy gyorshajtás miatt pénzbírságot szabtak ki rájuk. Az üzenetek rendkívül rövid határidőt szabnak a bírság befizetésére, és azzal fenyegetnek, hogy késedelmi pótlékot számítanak fel, végrehajtási eljárást indítanak, zárolják a bankszámlákat, illetve ellehetetlenítik a jármű műszaki vizsgáztatását, tulajdonjogának átírását, vagy a kötelező gépjármű biztosítás megújítását.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Kellemes ébredést és még kellemesebb szerda reggelt kívánok nektek a hét közepén, 2026. augusztus 5-én. A Plusz FM-et hallgatjátok, a nyár hivatalos adóját, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és ugye indul a Reggeli Plusz Light Edition. 8-ig a mikrofonnál a stúdióban, aki veletek együtt ébred ki az ágyból, az Keserű Tomi, a mai napon is fontos, hasznos infókkal, érdekességekkel és slágerekkel, valamint magyar kedvencekkel. No, az első órában szó lesz majd arról, hogy már levegőben a parlagfű, indul a pollen szezon, az óra második felében pedig majd arról fogunk beszélgetni, hogy mit ne vigyünk magunkkal a nyaralásra. Én viszont hozom magammal a legjobb zenéket, úgyhogy kezdünk, érkezik Kamrad. Szép jó reggelt még egyszer!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Kellemes ébredést, szép reggelt kívánok nektek, pluszosok itt a Reggeli Plusz Light Editionben, és akkor jön a téma, kérem szépen, ami sokakat érinthet. Hivatalosan is elindult ugyanis a parlagfű szezon. A szakemberek szerint már most kimutatható a növény virágpora a levegőben, és a következő hetekben gyors, meredek emelkedés várható. A parlagfű az egyik legerősebb allergén, ezért sokaknál már az első alacsony koncentráció is tüneteket okozhat. Tüsszögést, ordugulást, szemviszketést vagy fáradtságot. A pollen szint azért nő ilyen gyorsan, mert a növény a hőség és a száraz idő hatására különösen intenzíven virágzik. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a következő napokban a közepes tartományba léphet a koncentráció, majd augusztus második felében elérheti a csúcsot. Aki allergiás, annak érdemes már most elkezdeni a gyógyszerezést, mert a megelőző kezelés sokkal hatékonyabb, mint a tünetek utólagos csillapítása. A mindennapokban a reggeli és esti szellőztetés kerülendő, mert ilyenkor a legmagasabb a pollenszint. A ruhákat nem ajánlott kint szárítani, és a hazaérkezés utáni arc és hajmosás is sokat segít. A légkondi szűrőjét érdemes gyakrabban tisztítani, mert a pollenszemcsék könnyen megülnek benne. A parlagfű szezon tehát elindult, és a következő hetekben folyamatosan erősödik. Az allergiásoknak most különösen fontos a megelőzés és a tudatos napi rutin. Vigyázzatok magatokra, jó egészséget kívánok nektek, és akkor le a parlagfűvel és fel a legjobb zenékkel. Érkezik az Empire of the Sun és a Walking on a Dream itt a Pluszon. Jó reggelt!
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben fent nincs baj, nincs haragban. Senki nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Reggeli Plusz. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Szép reggelt kívánok nektek, pluszosok itt a reggeli plusz light editionben, természetesen hozom a helyi infókat is. A hétvégén először próbálták ki a felújítás alatt álló nagyváradi Nagyvásártér, azaz december 1 park zenélőszökő kutyát. A látványos vízjáték már működőképes, de egyelőre nem dőlt el, milyen program szerint üzemel majd a park megnyitása után. Zagykó Gyula polgármesteri tanácsadó, a projekt kezdeményezője a Bihari Naplónak elmondta. Céljuk, hogy a budapesti Margit-sziget zenélőszökő kutyához hasonló turisztikai látványosság jöjjön létre. Elképzelése szerint nappal óránként rövid zenés vízi műsorokat, esténként pedig egy hosszabb fényjátékkal kísért előadást láthatnának a látogatók. A zenélőszökőkút ötlete egyébként még 2018-ban született. A megvalósítás azonban forráshiány miatt éveket késett. Végül a Nagyvásártér uniós támogatásból megvalósuló felújításának részeként épült meg. A szökőkút a belvárost és a várat összekötő turisztikai útvonalon kap helyet, ezért a városvezetés azt reméli, hogy önálló látványossággá válik. A repertoár a könnyű zenétől a klasszikus művekig terjedhet, a végleges műsorról azonban a későbbi üzemeltető dönt. A megnyitás időpontjáról még nincs hivatalos döntés. Elképzelhető, hogy már a park első ütemének átadásakor elindítják a szökőkutat, de az is lehet, hogy csak a teljes beruházás befejezése után nyílik meg a nagy közönség előtt. Meglátjuk, ha lesz info, akkor hozzuk nektek ezeket itt a pluszon. Jó reggelt még egyszer, Katy Perryvel, már is érkezik a Live Times.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a Plusz FM-en.

0: Már is a második témánkhoz érkeztünk itt a Reggeli Plus Light Edition első órájában. Hát a nyaralás az év egyik legjobban várt időszaka. Mégis minden évben kiderül, hogy elég egy apró hiba, és már is kész a bal szerencse. Van egy friss összeállítás, miszerint a leggyakoribb nyári bakik nem a nagy drámák, hanem a teljesen hétköznapi, mégis bosszantó helyzetek. No nézzük ezeket. Hát sokan például az indulás előtti kapkodásban otthon hagyják a legfontosabb dolgokat. A telefontöltőt, a gyógyszereket vagy éppen a fürdőruhát. A reptéren a túlsúlyos bőrönd okoz meglepetést, a strandon pedig a leégés, hiába a naptej, ha csak egyszer kenjük be magunkat. A rosszul időzített étkezés is klasszikus. A majd eszünk valamit a parton, végül órákig tartó éhezéssé válik, mert minden tele van. A szállásoknál is gyakori a félreértés. A fotókon tágas apartman látszik, a valóságban viszont egy alig szellőző forró kis szoba fogadja a vendéget. A közlekedés sem mindig kegyes, a busz pont akkor nem jön, amikor kellene, a bérelt bicikli pedig defektes lesz már az első kilométereken. A cikk szerint a nyaralási balszerencsék közös pontja, hogy szinte mindig apróságokon múlnak. Egy elfelejtett tárgy, egy rossz döntés, egy félreértett info, és már is megborul az egész nap. De a legtöbb helyzet végül jó sztori lesz, amit később már nevetve mesélünk tovább. A nyár tehát nem csak napsütés és pihenés, néha egy kis káosz is jár vele, de pont ettől lesz emlékezetes. Hát remélem, hogy tudtam segíteni ezekkel a hasznos tippekkel, tanácsokkal, hogy jó legyen a nyaralás, ha esetleg még ezután mentek, mondjuk így a szezon második felében, mert azért hát az idő az még most is a nyaralóknak kedvez, valljuk be őszintén, azért mondjuk a tengerparton hát el lehet tölteni az időt. Itt a Plusz FM-en is természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel jön a Ladány Bene 27, és a Kell, hogy szállj.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

Hölgyek, urak, fiúk, lányok, jó reggelt mindenkinek! A reggeli Plusz Light Edition első óráját zárjuk szerdán, itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, aztán természetesen megyünk tovább, jönnek a hírek, a mai napon Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában, a következő órában pedig hát én olyan kedvencekkel készülök, mint Beyoncé, velünk lesz majd Robbie Williams és Kylie Minogue duettje, kezdésként pedig jön Mai Smith és a Nice to Meet You.

0: csúcs hőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, a szervezet képtelen megfelelően regenerálódni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki Krisztián Busoly, energiaügyi államtitkár. A szakember elmondta, a jelenleg elszórtan jelentkező áramkimaradások nem a rendelkezésre álló villamos energia mennyiségével függnek össze. Magyarázata szerint a régióban kialakult helyzet következménye lehet, különösen a magyarországi problémáknak, ahol a termelőkapacitás csak nem megfeleződött. Busoly azt is elmondta, hogy a szénerőművek, a gázerőművek, napközben is délután a naperőművek, valamint részben a szélerőművek is termelnek, bár utóbbiak teljesítménye a hőség miatt jelentősen csökkent. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvényben előírt intézkedéseket. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, áll a felügyelet közleményében. A nappali csúcshőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, megjelennek a trópusi éjszakák, amikor az emberi szervezet képtelen rendesen kipihenni magát. Hívta fel a figyelmet egyik cikkében az Éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. Az írás szerint egyértelműen kimutatható, hogy a hőmérsékleti terhelés miatt az extrém magas hőmérsékletek komolyan terhelik a szervezetet. Az egészségügyi hatások kapcsán gyakran a nappali magas hőmérsékleteket emelik ki, és a rekordok is sokszor ezeket kíséri nagyobb figyelem. Viszont nem szabad megfeledkezni az éjszakai minimumértékek meghatározó szerepéről sem. Az éjjeli alvás során ugyanis az emberi test pihen, és ekkor kezd enyhülni a forró nap okozta stressz. De ha éjszaka is túl meleg van, ez a szükséges regenerálódás elmaradhat. Ennek következtében alvászavar, illetve szív- és érrendszerre ható stressz alakulhat ki.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a forróság és a kánikula, a hét legmelegebb napjai előtt állunk, hiszen a mai napon is akár 40 fokot is mérhetünk a napközbeni időszakban, éjjel pedig olyan 23-25 fokig süllyed majd a hőmérséklet. Csapadék továbbra sem várható, a szél mérsékelt marad, fronthatás nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont extrém erős, ezért a déli órákban ajánlott kerülni a tűző napot, valamint fokozottan figyelni a megfelelő folyadékpótlásra is.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefán Csemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürög irányából érkező járművek a Hornbakáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbbséget kell adniuk a Nagyürög felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Reggeli Plusz Light Edition második órája itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Már a hét munkanapjainak a közepénél tartunk, hiszen szerda van, 2026. augusztus 5-e. Kőkemény a nyár, nagyon keményen kapjuk a kánikulát, úgyhogy kitartást kívánok.

0: csak nektek. Én is itt vagyok veletek a mikrofonnál még egészen 8-ig keserű Tomi, és hát ebben az órában sem fogunk unatkozni, nem érkeztem üres kézzel. Hát úgy tűnik, hogy teljesen átalakul az éjszakai élet, legalábbis ha a Z generációt nézzük, erre figyelmeztetnek a szakemberek, hogy ez pontosan mit jelent, az hamarosan kiderül, illetve arról is szó lesz majd az óra második felében, hogy hogyan aludjunk a hőségben, hogy aztán kipihenten ébredjünk. Ti viszont, hát, hogy elaludjatok, további jó reggelt kívánok nektek, My Smith dalával indulunk, jön a Nice to Meet You.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Jó reggelt itt a Reggeli Plus Light Edition második órájában. Hát bízom benne, hogy már mindenki kiugrott az ágyból, és már készülöttök, vagy éppen útközben vagytok, viszont most egy picit még visszakanyarodunk, és az alvás lesz a főszerepben. Hát a tartós hőség nem csak a nappalokat nehezíti meg, hanem az éjszakai alvásunkat is, ugye? A szakemberek szerint a kánikulában azért alszunk rosszabbul, mert a testünk nem tudja leadni a felesleges hőt, így nem indul el az a természetes lehűlési folyamat, ami az elalváshoz kellene. A magas páratartalom tovább rontja a helyzetet, ilyenkor a verejték nem tud elpárologni, a test pedig még inkább túlmelegszik. A jó hír az, hogy néhány egyszerű trükk sokat segíthet. A legfontosabb a szellőztetés időzítése. Hajnalban érdemes átszellőztetni a lakást, amikor a levegő hűvösebb. Napközben viszont zárva kell tartani az ablakokat, és a sötétítőt is össze kell húzni, hogy ne engedjük be a meleget. A ventilátor önmagában kevés, de ha egy tál jeges víz elé tesszük, akkor már érezhetően hűvösebb levegőt keringet. A szakértők javasolják a langyos zuhanyt lefekvés előtt, nem a hideget, mert az csak rövid ideig hűt, utána ugye a test visszamelegszik. A könnyű pamutágynemű és a vékony pizsama szintén sokat számít. A lefekvés előtti nehéz ételek és az alkohol tovább ronthatják az alvás minőségét, mert hogy fokozzák a hőtermelést. A kánikulában tehát nem csak a nappalokra kell figyelni és fókuszálni, az éjszakai pihenés is kihívás. A megfelelő szellőztetés, a könnyű textíliák és a tudatos esti rutin viszont segíthet abban, hogy a hőségben is nyugodtabb legyen az alvás. Remélem, hogy tudtam segíteni, próbáljátok ki ezeket a tippeket és trükköket, hát ha beválnak. Most viszont nehogy elaludjatok nekem, ébresztő föl, a Plusz FM-en a nyár hivatalos rádiójában már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Itt van Rábi Williams és Kylie Minogue duettje, ez a két.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: továbbra is a Plusz FM-et hallgatjátok szerdán, augusztus 5-én, ez pedig a reggeli Plusz Light Edition, ez meg egy újabb helyi info. Közel került a megvalósításhoz a nagyváradi kápolna, azaz Ráhovei tér átalakítása. A beruházás finanszírozási szerződését hamarosan aláírhatják. Ennek egyik feltétele volt az önkormányzat és a Párciumi Keresztény Egyetem közötti megállapodás, amelyet a helyi tanács legutóbbi ülésén egyhangulag hagytak jóvá. Az egyesség értelmében az egyetem 10 évre ingyenesen átad közel 794 négyzetmétert, amint egy 2562 négyzetméteres beruházási területből. Lebontja a jelenlegi kerítéseket, az önkormányzat pedig megépíti és fenntartja az új közteret. A jelenlegi kápolna tér helyén gyalogos barát közösségi tér, a Concordia Egyetértés tér jön létre, amely összeköti a Teleki, azaz Primörőjei és a Súlyok István utcát. A tervek szerint porfirkő burkolat zöldövezet, 20 vörös juharfa, szökőkút, ivókutak, játszótér, korszerű közvilágítás, ingyenes wifi és akadálymentes infrastruktúra is helyet kap. A környező utcát félgyalogos övezetté alakítják, rendezik az ortodox templom környezetét és elbontják a kerítéseket, melléképületeket. A projekt ötlete egyébként még 2019-ben született Ilie Balazsán polgármestersége idején. Bár a műszaki dokumentációt 2024-ben elfogadták, akkor a beruházás forráshiány miatt nem kapott uniós támogatást. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ti viszont már is kapjátok a legfrissebb híreket, ebben Ábrahám Miklós kollégám siet a mai napon a segítségünkre, aztán pedig folytatjuk, jön a hírek után Sian Spiro és a Material Lover. A Material Lover.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tam. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
3: Ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: FM-en, interneten és mobilon.
6: Nagyvárad. Az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki az energiaügyi államtitkár. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket. Főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. A nappali csúcs hőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy az enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, a szervezet képtelen megfelelően regenerálódni. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki Christian Busoy, energiaügyi államtitkár. A szakember elmondta, a jelenleg elszórtan jelentkező áramkimaradások nem a rendelkezésre álló villamos energia mennyiségével függnek össze. Magyarázata szerint a régióban kialakult helyzet következménye lehet, különösen a magyarországi problémáknak, ahol a termelőkapacitás csak nem megfeleződött. Busoy azt is elmondta, hogy a szénerőművek, a gázerőművek, napközben és délután a naperőművek, valamint részben a szélerőművek is termelnek, bár utóbbiak teljesítménye a hőség miatt jelentősen csökkent. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvényben előírt intézkedéseket. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, áll a felügyelet közleményében. A nappali csúcshőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, megjelennek a trópusi éjszakák, amikor az emberi szervezet képtelen rendesen kipihenni magát. Hívta fel a figyelmet egyik cikkében az Éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. Az írás szerint egyértelműen kimutatható, hogy a hőmérsékleti terhelés miatt az extrém magas hőmérsékletek komolyan terhelik a szervezetet. Az egészségügyi hatások kapcsán gyakran a nappali magas hőmérsékleteket emelik ki, és a rekordok is sokszor ezeket kíséri nagyobb figyelem. Viszont nem szabad megfeledkezni az éjszakai minimumértékek meghatározó szerepéről sem. Az éjjeli alvás során ugyanis az emberi test pihen, és ekkor kezd enyhülni a forró nap okozta stressz. De ha éjszaka is túl meleg van, ez a szükséges regenerálódás elmaradhat. Ennek következtében alvászavar, illetve szív- és érrendszerre ható stressz alakulhat ki.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a forróság és a kánikula, a hét legmelegebb napjai előtt állunk, hiszen a mai napon is akár 40 fokot is mérhetünk a napközbeni időszakban, éjjel pedig olyan 23-25 fokig süllyed majd a hőmérséklet. Csapadék továbbra sem várható, a szél mérsékelt marad, fronthatás nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont extrém erős, ezért a déli órákban ajánlott kerülni a tűző napot, valamint fokozottan figyelni a megfelelő folyadékpótlásra is.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsilmáres sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsilmáres sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürög irányából érkező járművek a Hornbakáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbbséget kell adniuk a Nagyürög felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Nem sokára itt a Plusz FM-en majd az Z-generációsok bulizási szokásaival foglalkozunk, mert azt mondják a szakemberek, hogy teljesen átalakul az éjszakai élet. Várlak benneteket, most pedig zenélünk, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, itt van Sienna Spiro!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en!

0: No, hát itt a reggeli Pusztájt Editionben bulizzunk egy kicsit, mit szóltok hozzá. Úgy tűnik, hogy teljesen átalakul az éjszakai élet, legalábbis ha a Z-generációt nézzük. A friss felmérések szerint a 20 évesek már egészen másképp buliznak, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. A magas sarkú cipő, a testhez simuló ruha, a kistáska, a hosszú sorbanállás, vagy a hajnali taxivárás, hát ezek a klasszikus elemek lassan bizony kikopnak az éjszakából. A fiatalok ma már a kényelmet és az egyszerűséget választják. A hands-free életmód lett a trend. Egy telefonban ugye minden benne van. Fizetés, belépő, taxi, fotózás, kommunikáció. Emiatt a táskák eltűnnek a tánctérről, és vele együtt a legendás kézitáska kupac is. A készpénz szinte mindenhol háttérben szorul. A legtöbben érintéssel fizetnek, és nem várnak sorban a taxi állomásokon sem. Egy gomnyomás és jön az autó. A ruházat is megváltozott. A szépségért szenvedni kell korszaknak, úgy tűnik, hogy vége. A Z-generáció farmert, sportcipőt, lazább összeállítást választ, mert rájött, hogy egy egész éjszakát csak kényelmesen lehet végig táncolni. A DJ-hez rohangálás is hát jóval ritkább. A fiatalok elfogadják, hogy a pult mögött valószínűleg tudják, hogy mi működik a tánctéren, vagy pedig telefonról mutatják a lemezlovasnak, hogy mit szeretnének. A közösségi médiában is más lett a ritmus. A beállított mosdós tükörszelfik helyett a spontán videók, rövid klipek és pillanatképek dominálnak. A lényeg ma már nem a dokumentálás, hanem maga az élmény. A kutatás szerint a Z-generáció legszívesebben a készpénzt, a táskakupacot, a sorbanállást és a kényelmetlen ruhákat hagyná maga mögött, amiket hallottunk is. A bulizás tehát nem tűnt el, csak átalakult. Kényelmesebb, gyorsabb és spontánabb lett, és talán egy kicsit őszintébb is. Érdekes egyébként a cikk mindenképpen, hát nézzünk egy kicsit magunkba, nézzük meg, hogy mi hogyan buliztunk annó, és hogy hogyan csinálják ezt a mai fiatalok. Van különbség, ez egészen biztos. Ami viszont állandó, azok a slágerek és a magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en jön Beyoncé és az Édes Álmok, ez a Sweet Dreams.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

0: Kérem, vigyázzanak! Az ajtók záródnak.
1: No, hát most köszönöm meg a kitartó és kitüntető figyelmeteket. Eddig tartott szerdán, augusztus 5-én a hét közepén a reggeli plusz Light Edition. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Viszont a jó hír, legalábbis bízom benne, hogy holnap csütörtökön ismét találkozunk. Reggel 6-tól várlak benneteket itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A folytatásban jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig a fedélzetem már Szegedi Mária, aki a következő órát egyébként Dássá dalával kezdi majd. Jön az Austin. Jó rádiózást nektek, hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
3: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 5-ig az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára 54,99 bani, valamint 6 doboz egyenként 0,5 literes Tuborg világos sörára mindössze 17,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
6: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki az energiaügyi államtitkár. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. A nappali csúcshőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy az enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, a szervezet képtelen megfelelően regenerálódni. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki Krisztián Busoly, energiaügyi államtitkár. A szakember elmondta, a jelenleg elszórtan jelentkező áramkimaradások nem a rendelkezésre álló villamos energia mennyiségével függnek össze. Magyarázata szerint a régióban kialakult helyzet következménye lehet, különösen a magyarországi problémáknak, ahol a termelőkapacitás csak

0: intézkedéseket. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, áll a felügyelet közleményében. A nappali csúcshőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, megjelennek a trópusi éjszakák, amikor az emberi szervezet képtelen rendesen kipihenni magát. Hívta fel a figyelmet egyik cikkében az Éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. Az írás szerint egyértelműen kimutatható, hogy a hőmérsékleti terhelés miatt az extrém magas hőmérsékletek komolyan terhelik a szervezetet. Az egészségügyi hatások kapcsán gyakran a nappali magas hőmérsékleteket emelik ki, és a rekordok is sokszor ezeket kíséri nagyobb figyelem. Viszont nem szabad megfeledkezni az éjszakai minimumértékek meghatározó szerepéről sem. Az éjjeli alvás során ugyanis az emberi test pihen, és ekkor kezd enyhülni a forró nap okozta stressz. De ha éjszaka is túl meleg van, ez a szükséges regenerálódás elmaradhat. Ennek következtében alvászavar, illetve szív- és érrendszerre ható stressz alakulhat ki.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Péntekig továbbra is kitart a rendkívüli hőség, ma a nappali csúcsértékek 39-40 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 24 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban a nappali csúcshőmérséklet többnyire 38-39 Celsius fok között alakul, de egyes helyeken 40-41 fokot is mutathatnak a hőmérők. És hát az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést, a hőmérséklet 20-24 fok között marad, így a hőségérzet éjszaka is megmarad. Péntek délután és este helyenként heves zivatarok alakulhatnak ki, erős széllel, villámlással, jégesővel és intenzív csapadékkal. A záporok és zivatarok azonban csak elszórtan várhatók, így nem jut eső mindenhová, és a lehulló csapadék várhatóan nem lesz elegendő a tartós asszály enyhítésére.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncselmári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Szép jó reggelt, nagyváradiak, környékbeliek, 2026. augusztus 5-e szerda, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk a délelőtti pluszban, a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Tominak nagyon szépen köszönjük a reggeli ébresztőt a folytatásban. Ellátlak benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slángerekkel, mindenképp tartsatok velem. Szó lesz többek között arról, hogy a hétvégén először próbálták ki a felújítás alatt álló nagyváradi nagyvásárt, értet a December 1 Park zenélő szökőkútját, de arról is, hogy közel került a megvalósításhoz a nagyváradi kápolna, azaz a Rehovej tér átalakítása. Maradjatok velem a részletekért, hamarosan érkezem, most viszont zenélünk tovább. Érkezik Desa és az Austin című slágere. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csoda, szép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Jelen pluszosok, energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Nagyvárad önkormányzata az országos energiahiány és asszály miatt. Forint Birte polgármester bejelentette, hogy a közvilágítást a megszokottnál egy órával később, este 10 órakor kapcsolják fel. Az új menetrend hétfő estétől lépett életbe. A polgármester szerint a közvilágítás a város egyik legnagyobb energiafogyasztója, ezért az egyórás késleltetéssel naponta mintegy 3,3 megawattóra villamos energiát takaríthatnak meg. Éppen a 19 és 23 óra közötti csúcsfogyasztási időszakban. Az átállás fokozatos, így a következő napokban a város különböző részein eltérő időpontban kapcsolhatják fel a lámpákat. Az önkormányzat az ipari parkban működő cégeket és más vállalkozásokat is arra kéri, hogy lehetőség szerint ütemezzék át energiaigényes tevékenységüket a csúcsidőszakon kívülre. Florin Birte azt is bejelentette, hogy 2-től a nagyváradi hőszolgáltató naponta mintegy 50 megawattóra villamos energiát termel, amelyet az országos hálózatba táplálnak. A nagyváradi vízmű szerint jelenleg nincs gond az ivóvízellátással, ugyanakkor a lakosságot arra kérik, hogy az asszály idején takarékoskodjanak a vízzel. A polgármester arra kéri a nagyváradiakat, hogy a következő 1-2 hétben 19 és 23 óra között lehetőség szerint csökkentsék villamos energiafogyasztásukat, ezzel is segítve az országos energiarendszer tehermentesítését.

próbálták ki a felújítás alatt álló nagyváradi nagyvásártér, tehát a December 1 Park zenélő szökőkútját. A látványos vízjáték már működőképes, de egyelőre nem dőlt el, milyen program szerint üzemel majd a park megnyitása után. Zagykó Gyula polgármesteri tanácsadó, a projekt kezdeményezője a Bihari Naplónak elmondta, hogy céljuk, hogy a budapesti Margit-sziget zenélő szökőkútjához hasonló turisztikai látványosság jöjjön létre. Elképzelése szerint nappal óránként rövid zenés vízi műsorokat, esténként pedig egy hosszabb, finnjátékkal kísért előadást láthatnának a látogatók. A zenélő szökőkút ötlete még 2018-ban született, a megvalósítás azonban forráshiány miatt éveket késett. Végül a Nagyvásártér uniós támogatásból megvalósuló felújításának részeként épült meg mindez. A szökőkút a belvárost és a várat összekötő turisztikai útvonalon kap helyet, ezért a városvezetés azt reméli, hogy önálló látványossággá válik. A repertoár a könnyű zenétől a klasszikus művekig terjedhet, a végleges műsorról azonban a későbbi üzemeltető dönt. A megnyitás időpontjáról még nincs hivatalos döntés. Elképzelhető, hogy már a park első ütemének átadásakor elindítják a szökőkutat, de az is lehet, hogy csak a teljes beruházás befejezése után nyílik meg a nagy közönség előtt.

of the

0: sláger, Hello Hello pluszosok, fél időhöz érkeztünk itt a szerda délelőtti plusz első órájában. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és szuper slágerekkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorolhatnám!

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Hú, ez a fa túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát. A nagyváradi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. Az energiaválság miatt augusztus 19-éig leállította a romániai termelését a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát, írja a Profit.ro a versenytanács közleménye alapján. Ugyanazon vizsgálat eredményeként a Luxor nagykereskedelmi vállalatra 9,9 millió lej bírságot szabtak ki. A versenytanács megállapította, hogy az Agrana és a Luxor összehangolta az árait, közösen állapítva meg az utóbbi vállalat által alkalmazott árlést is. Az együttműködés célja az volt, hogy a piaci versenyhelyzetből fakadó szint fölött tartsa a cukor nagykereskedelmi árát Romániában. Az Agrana elismerte, hogy megsértette a versenytörvényt. Ezért a bukaresti intézmény csökkentett értékű bírságot szabott ki rá. A bécsi székhelyű Agrana a legnagyobb cukorgyártó közép, kelet és dél-kelet Európában. Az osztrák vállalat két cukor és egy keményítő gyárat működtet Romániában. A 210 főt foglalkoztató cég tavalyi árbevétele 474 millió lej volt. A helyi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén szavazta meg az erre vonatkozó határozat tervezetet. Ennek értelmében a város régi fedett úszodája viseli majd az egykori jeles sportoló és edző nevét. Az eddig Krisul néven ismert 1958-ban felavatott úszoda felújítása és korszerűsítése a múlt héten fejeződött be. Hermann Scher 1945-ben született a Szovjetunióban. Deresica bányán nevelkedett, és ott kezdett el úszni. Már juniorként országos bajnok lett 100 méter gyorson, később pedig a felnőttek között is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A hazai sporttörténetben elsőként úszott 56 másodperc alatti időt ezen a távon. Ez a 60-as években még kiemelkedőnek számított. 1969-től a nagyváradi Krisul Sportklub edzője lett, kezei alatt pedig több generációnyi sportoló nevelkedett. Az energiaválság miatt augusztus 19-éig leállította a romániai termelését a Dacia és a Ford, közölte Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem vezetett be korlátozást a nagyfogyasztók számára, csak önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket. A két autógyártó erre reagálva a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Bolozsán a bejelentés előtt több mint 80 nagyipari fogyasztó képviselőivel egyeztetett. A megbeszélésre azokat a vállalatokat hívták meg, amelyeknek az éves áramfogyasztása meghaladja az 50 ezer megawattórát. A kormány egyelőre nem rendelt el kötelező korlátozásokat, de azt kérte a cégektől, hogy főként a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban fogják vissza a fogyasztásukat.
9: Plusz FM időjárás jelentés.
11: Péntekig továbbra is kitart a rendkívüli hőség, ma a nappali csúcsértékek 39-40 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 24 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban a nappali csúcshőmérséklet többnyire 38-39 Celsius fok között alakul, de egyes helyeken 40-41 fokot is mutathatnak a hőmérők. És hát az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést, a hőmérséklet 20-24 fok között marad, így a hőségérzet éjszaka is megmarad. Péntek délután és este helyenként heves zivatarok alakulhatnak ki, erős széllel, villámlással, jégesővel és intenzív csapadékkal. A záporok és zivatarok azonban csak elszórtan várhatók, így nem jut eső mindenhová, és a lehulló csapadék várhatóan nem lesz elegendő a tartós asszály enyhítésére.
12: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
13: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
14: Közlekedési információk.
11: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakította ki a Stefáncselmári Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
14: És most vissza a zenéhez.
11: Martin Garrix és Ed Sheeran idei közösével folytatjuk a szerda délelőttöt, jó utat, jó rádiózást, ha pedig munkából hallgatok bennünket. Kitartást, jó munkát kívánok mindenkinek!
14: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a Plusz FM!

slágerek és helyi információk egy helyen, itt a 89,6-on. Pluszosok, közel került a megvalósításhoz a nagyváradi kápolna, tehát a Rehovei tér átalakítása. A beruházás finanszírozási szerződését hamarosan aláírhatják. Ennek egyik feltétele volt az önkormányzat és a Párcimi Keresztény Egyetem közötti megállapodás, amelyet a helyi tanács legutóbbi ülésén egyhangulag hagytak jóvá. Az egyesség értelmében az egyetem 10 évre ingyenesen átad közel 794 négyzetmétert, a mintegy 2562 négyzetméteres beruházási területből, lebontja a jelenlegi kerítéseket, az önkormányzat pedig megépíti és fenntartja az új közteret. A jelenlegi kápolna tér helyén gyalogos barátközösségi tér, a Concordia, tehát egyetértés tér jön létre, amely összeköti a Teleki, tehát a Primariei és a Súlyok István utcát. A tervek szerint porfirkő burkolat, zöldövezet, 20 vörös juharfa, szökőkút, ivókutak, játszótér, korszerű közvilágítás, ingyenes wifi és akadálymentes infrastruktúra is helyet kap. A környező utcát félgyalogos övezetté alakítják, rendezik az ortodox templom környezetét és elbontják a kerítéseket, melléképületeket. Ennek a projektnek az ötlete egyébként még 2019-ben született Ilija Bolozsán polgármestersége idején. Bár a műszaki dokumentációt 2024-ben elfogadták, akkor a beruházás forráshiány miatt nem kapott uniós támogatást.

Remek programajánlóval érkeztem, plusz a sok egynapos kirándulás tervez augusztus 22-én szombaton Hullókőre az EKE 91 Nagyvárad Bihar. A résztvevők felkeresik az UNESCO világörökségi listáján szereplő Hullókői várat és Ófalut, megtekintik az 1899-ben épült katolikus templomot, a Palóc Baba Múzeumot, az Oskola Mesterházát, valamint felső túldon a kézkilátót is. A túra oda-vissza mintegy 6 km hosszú, a vár érintésével helyenként rövid, meredekebb emelkedőkkel. Autóbusszal utaznak, szombat reggel indulnak 7 órakor a Pelikán kórház parkolójából. A kirándulást Bodnár Katka és Tiponuc Tibor vezeti. Jelentkezni pedig Bodnár Katkánál lehet a 0771 549 257-es telefonszámon. Augusztus 22-én, tehát szombaton Hullókőre szervez egy napos kirándulást az EKE 91 Nagyvárad Bihar.

0: Nagyváradiak, környékbeliek, na segítségeteket kérem, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon. Legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran. Vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. És ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Plusz FM Nagyváradként. Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. Itt is üzenhettek. Most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a hírekkel, a hírek után pedig ezzel a szuperslágerrel folytatjuk a szerda délelőtt.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
6: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
7: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
8: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
9: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát. A nagyváradi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. Az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította romániai termelését a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát, írja a Profit.ro a versenytanács közleménye alapján. Ugyanazon vizsgálat eredményeként a Luxor nagykereskedelmi vállalatra 9,9 millió lej bírságot szabtak ki. A versenytanács megállapította, hogy az Agrana és a Luxor összehangolta az árait, közösen állapítva meg az utóbbi vállalat által alkalmazott árrést is. Az együttműködés célja az volt, hogy a piaci versenyhelyzetből fakadó szint fölött tartsa a cukor nagykereskedelmi jár át Romániában. Az Agrena elismerte, hogy megsértette a versenytörvényt, ezért a bukaresti intézmény csökkentett értékű bírságot szabott ki rá. A bécsi székhelyű Agrena a legnagyobb cukorgyártó közép, kelet és dél-kelet Európában. Az osztrák vállalat két cukor és egy keményítő gyárat működtet Romániában. A 210 főt foglalkoztató cég tavaly árbevétele 474 millió lej volt. A helyi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Elmar Sierről. A nagyveredi helyi tanács legutóbbi ülésén szavazta meg az erre vonatkozó határozat tervezetet. Ennek értelmében a város régi fedett úszodája viseli majd az egykori jeles sportoló és edző nevét. Az eddig Krisul néven ismert 1958-ban felavatott úszoda felújítása és korszerűsítése a múlt héten fejeződött be. Elmar Sier 1945-ben született a Szovjetunióban. Beresica bányán nevelkedett, és ott kezdett el úszni. Már juniorként országos bajnok lett 100 méter gyorson, később pedig a felnőttek között is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A hazai sporttörténetben elsőként úszott 56 másodperc alatti időt,

0: a nagyipari fogyasztó képviselőivel egyeztetett.
1: A megbeszélésre azokat a vállalatokat hívták meg, amelyeknek az éves áramfogyasztása meghaladja az 50 ezer megawattórát. A kormány egyelőre nem rendelt el kötelező korlátozásokat, de azt kérte a cégektől, hogy főként a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban fogják vissza a fogyasztásukat.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Péntekig továbbra is kitart a rendkívüli hőség, ma a nappali csúcsértékek 39-40 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 24 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban a nappali csúcshőmérséklet többnyire 38-39 Celsius fok között alakul, de egyes helyeken 40-41 fokot is mutathatnak a hőmérők. S hát az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést, a hőmérséklet 20-24 fok között marad, így a hőségérzet éjszaka is megmarad. Péntek délután és este helyenként heves zivatarok alakulhatnak ki, erős széllel, villámlással, jégesővel és intenzív csapadékkal. A záporok és zivatarok azonban csak elszórtan várhatók, így nem jut eső mindenhová, és a lehulló csapadék várhatóan nem lesz elegendő a tartós asszály enyhítésére.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
3: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürög tehát Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürög felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Kávélatos, szép jó reggelt nagyváradiak, környékbeliek, 9 óra múlt 5 perccel, mi pedig már benne is vagyunk a délelőtti Plusz második órájában. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok, és mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek déli 12 óráig. Ha van kérdésetek, információtok, csak bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet. Ma is ellátlak benneteket helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal és persze a Plusz FM legnagyobb snákereivel. Ma 2026. augusztus 5-én a Krisztiánákat és az Ábeleket köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, legyen csodaszép napotok, a Plusz FM-en pedig már szólnak is a legnagyobb slágerek. A folytatásban itt van Lil Nas X és a Star Walking.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

Koszosok, befejeződött és hivatalosan is lezárult a nagyváradi 16-os számú általános iskola teljes felújítása és energiahatékonysági korszerűsítése, közölte mindezt a nagyváradi polgármesteri hivatal. A Rogérius negyed egyik legnagyobb iskolájának számító intézmény korszerűbb, biztonságosabb és kényelmesebb környezetben fogadhatja így a diákokat és a pedagógusokat. A beruházás a nagyváradi önkormányzat oktatási infrastruktúrát fejlesztő programjának része, amelyet az országos helyreállítási terv forrásaiból finanszíroztak. Az 1973-ban alapított 40 tantermes iskolaépületben teljesen megújították az elektromos víz- és csatornahálózatot, LED-világítást, padlófűtést és hűtési funkcióval ellátott gépi szellőztetést építettek ki. Felújították a tantermeket, folyosókat és közösségi tereket is, korszerű nyílászárókat, külső hőszigetelést és napelemes rendszert kapott az épület. Az akadálymentesítés részeként új rámpa és mozgáskorlátozottak számára kialakított mellékhelyiség is készült. A beruházás a tornatermet is érintette, amely szintén energiahatékonysági korszerűsítésen esett át. Az iskola tantermeit pedig új bútorokkal és digitális eszközökkel szerelték fel egy külön projekt keretében. Befejeződött és hivatalosan is lezárult tehát a nagyváradi 16-os számú általános iskola teljes felújítása és energiahatékonysági korszerűsítése. Aha.

előtt, Nagyváradi a környékbeliek, remélem kellemesen. Meséljetek nekem, mi újság veletek, hogy vagytok, hívjatok bátran, vagy írjatok üzenetet. Én pedig hoztam egy újabb fontos információt. Ma is érvényben marad a kamionstopp Bihar megyében a harmadfokú hőségriasztás miatt. A Bihar megyei tanács tájékoztatása szerint déli 12 és 20 óra között a kivételek mellett nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nagyobb teherautók. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden újabb vörös, narancssárga és sárga hőségriasztásokat adott ki, ezért az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társasága korlátozást Szilágymáramaros és Krassó-Szörény megyére is kiterjesztette. A kamionstopp így összesen 7 megyében van érvényben, közben Arad megyében már bírságolták a szabályszegőket. A hétfői ellenőrzések során 69 kamionsofőrre szabtak ki összesen 97 000 leértékű bírságot, mert a korlátozás idején közlekedtek. A járművezetőknek a tilalom lejártáig megtiltották az út folytatását. A korlátozás alól továbbra is mentesülnek többek között a személyszállító járművek, az élő állatokat, romlandó árut, üzemanyagot, postai küldeményeket vagy katasztrófa elhárításra szükséges szállítmányokat fuvarozó teherautók. Ma is érvényben maradt tehát a kamionstopp Bihar megyében a harmadfokú hőségriasztás miatt. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, és további jó rádiózást kívánok. A folytatásban már itt is van Péter Fibor, Love Band és a Téged nem című.

0: Ez volt a Lost Frequencies, és Bassey közös a Hello Hello Plus, a sok ezzel fél időhöz érkeztünk. A folytatásban egy rövid reklámot követően érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította a romániai termelését a Dacia és a Ford. Maradjatok velünk a részletekért. Miklós érkezik, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és szuperslágerekkel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Próbáld ki te is a kálmacsúp tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsúp, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 5-ig az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára 54,99 bani, valamint 6 doboz egyenként 0,5 literes Tuborg világos sörára mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
5: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
6: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai leányvállalatát. A nagyváradi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Sierről. Az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította a romániai termelését a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai leányvállalatát, írja a Profit.ro a versenytanács közleménye alapján. Ugyanazon vizsgálat eredményeként a Luxor nagykereskedelmi vállalatra 9,9 millió lej bírságot szabtak ki. A versenytanács megállapította, hogy az Agrana és a Luxor összehangolta az árait, közösen állapítva meg az utóbbi vállalat által alkalmazott árrést is. Az együttműködés célja az volt, hogy a piaci versenyhelyzetből fakadó szint fölött tartsa a cukor nagykereskedelmi árát Romániában. Az Agrana elismerte, hogy megsértette a versenytörvényt, ezért a bukaresti intézmény csökkentett értékű bírságot szabott ki rá. A bécsi székhelyű Agrana a legnagyobb cukorgyártó Közép-, Kelet- és Dél-Kelet Európában. Az osztrák vállalat két cukor és egy keményítő gyárat működtet Romániában. A 210 főt foglalkoztató cég tavaly árbevétele 474 millió lej volt. A helyi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Sierről. A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén szavazta meg az erre vonatkozó határozat tervezetet. Ennek értelmében a város régi fedett úszodája viseli majd az egykori jeles sportoló és edző nevét. Az eddig Krisul néven ismert 1958-ban felavatott úszoda felújítása és korszerűsítése a múlt héten fejeződött be. Hermann Sier 1945-ben született a Szovjetunióban. Beresica bányán nevelkedett, és ott kezdett el úszni. Már juniorként országos bajnok lett 100 méter gyorson. Később pedig a felnőttek között is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A hazai sporttörténetben elsőként úszott 56 másodperc alatti időt ezen a távon. Ez a 60-as években még kiemelkedőnek számított. 1969-től a nagyváradi Krisul Sportklub edzője lett. Kezei alatt pedig több generációnyi sportoló nevelkedett. Az energiaválság miatt augusztus 19-éig leállította romániai termelését a Dacia és a Ford, közölte Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem vezetett be korlátozást a nagyfogyasztók számára, csak önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket. A két autógyártó erre reagálva a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Bolozsán a bejelentés előtt több mint 80 nagyipari fogyasztó képviselőivel egyeztetett. A megbeszélésre azokat a vállalatokat hívták meg, amelyeknek az éves áramfogyasztása meghaladja az 50 ezer megawattórát. A kormány egyelőre nem rendelt el kötelező korlátozásokat, de azt kérte a cégektől, hogy főként a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban fogják vissza a fogyasztásukat.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Péntekig továbbra is kitart a rendkívüli hőség, ma a nappali csúcsértékek 39-40 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 24 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban a nappali csúcshőmérséklet többnyire 38-39 Celsius fok között alakul, de egyes helyeken 40-41 fokot is mutathatnak a hőmérők. S hát az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést, a hőmérséklet 20-24 fok között marad, így a hőségérzet éjszaka is megmarad. Péntek délután és este helyenként heves zivatarok alakulhatnak ki, erős széllel, villámlással, jégesővel és intenzív csapadékkal. A záporok és zivatarok azonban csak elszórtan várhatók, így nem jut eső mindenhová, és a lehulló csapadék várhatóan nem lesz elegendő a tartós asszály enyhítésére.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürök tett Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbeck áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürökt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Robogunk tovább a szerb délelőtti pluszban a legnagyobb slágerekkel, előtte viszont egy üzenetet továbbítanék. Izabellát köszöntjük ma 16. születésnapja alkalmából. Köszönti őt apa, anya és kisöccse, és persze mi is. Isten éltessen nagyon sokáig, Izabella, boldog születésnapot kívánunk. És nem mellesleg a család épp úton van Görögországba nyaralni, úgyhogy jó utat és kellemes nyaralást kívánunk nektek. A folytatásban pedig már itt is van Jeporón és a Good Luck Babe.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hello pluszosok! A váradi vasútállomás térségében zajló építkezések előre haladtával bővítették a munkatelepet, ezért július 25-től lezárták a Berzei és az Olimpiádi utcákat. A forgalomkorlátozás nem csak az autósokat, hanem a tömegközlekedést is érinti. A Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE tájékoztatása szerint módosult a 11-es, 18-as, 22-es, 29-es, 30-as, 32-es, 35-ös, 39-es és 721-es autóbuszok útvonala. Ezek a járatok a lezárt útszakaszokat elkerülve közlekednek, emiatt több megálló köztük a Bodola-Gyula stadion és a vasútállomás melletti autóbuszpályaudvar megállói ideiglenesen kimaradnak egyes vonalakon. Emellett a 721-es járat végállomását a buszpályaudvarról az Olaszi Parkhoz helyezték át. A Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az ideiglenes útvonalakról és menetrendekről a társaság hivatalos felületein.

Russzusok figyelmeztetést tett közé az egészségügyi minisztérium, hogy hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek ugyanis nagy megterhelést jelentenek szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 520 fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. És fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk, inkább 15-20 percenként igyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, és együnk több gyümölcsöt és zöldséget. Vigyázzatok magatokra, pluszosok, további jó utat és jó rádiózást kívánok!

Ez volt a Valmar és Szikor Harabi közösen az Úristen. Hello, hello, pluszosok, ezzel zárjuk a szerda délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. A stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. De még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, engem lehet hívni, lehet üzenetet küldeni. Vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is. És ha már közösségi oldalak, akkor ajánlanám figyelmetekbe a Plusz FM Nagyvárad legújabb bejegyzését. Ezúttal arról olvashattok az Instagram és Facebook oldalunkon, hogy újabb online csalás terjed. A csalók ezúttal a román rendőrség és más állami intézmények nevével élnek vissza. SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokon keresztül értesítik az embereket egy állítólagos gyorshajtási bírságról és sürgetik a befizetést. Csekkoljátok ezt, lájkoljátok, kommenteljetek, osszátok tovább. A következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk. Mutatom.

0: itt a Plus FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki az energiaügyi államtitkár. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket. Főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. A nappali csúcs hőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, a szervezet képtelen megfelelően regenerálódni. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki Krisztián Busoly, energiaügyi államtitkár. A szakember elmondta, a jelenleg elszórtan jelentkező áramkimaradások nem a rendelkezésre álló villamos energia mennyiségével függnek össze. Magyarázata szerint a régióban kialakult helyzet következménye lehet, különösen a magyarországi problémáknak, ahol a termelőkapacitás csak nem megfeleződött. Busoly azt is elmondta, hogy a szénerőművek, a gázerőművek, napközben is délután a naperőművek, valamint részben a szélerőművek is termelnek, bár utóbbiak teljesítménye a hőség miatt jelentősen csökkent. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvényben előírt intézkedéseket. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és

0: sokszor ezeket kíséri nagyobb figyelem. Viszont nem szabad megfeledkezni az éjszakai minimumértékek meghatározó szerepéről sem. Az éjjeli alvás során ugyanis az emberi test pihen, és ekkor kezd enyhülni a forró nap okozta stressz. De ha éjszaka is túl meleg van, ez a szükséges regenerálódás elmaradhat. Ennek következtében alvászavar, illetve szív- és érrendszerre ható stressz alakulhat ki.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Péntekig továbbra is kitart a rendkívüli hőség, ma a nappali csúcsértékek 39-40 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 24 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban a nappali csúcshőmérséklet többnyire 38-39 Celsius fok között alakul, de egyes helyeken 40-41 fokot is mutathatnak a hőmérők. És hát az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést, a hőmérséklet 20-24 fok között marad, így a hőségérzet éjszaka is megmarad. Péntek délután és este helyenként heves zivatarok alakulhatnak ki, erős széllel, villámlással, jégesővel és intenzív csapadékkal. A záporok és zivatarok azonban csak elszórtan várhatók, így nem jut eső mindenhová, és a lehulló csapadék várhatóan nem lesz elegendő a tartós asszály enyhítésére.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakította ki a Stefán Csermár és Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csermár és Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. augusztus 5-e szerda, hello pluszosok, már benne is vagyunk a délelőtti plusz harmadik órájában. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig ma is elkísérlek benneteket helyi és kötnékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Úgyhogy gyertek, csapjunk is bele, ha pedig van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet, és csekkoljátok az legújabb bejegyzésünket Facebookon és Instagramon. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek!

A slágerek és helyi információk itt a 89,6-on. Pluszosok a Nagyváradi helyi tanács jóváhagyta a Louis Pasteur utca és a Főtet a Republicsi utca közötti új összekötő út megépítésének megvalósíthatósági tanulmányát, valamint a beruházás műszaki gazdasági mutatóit. A 237 méter hosszú út a Bihar megyei sürgősségi klinikai kórház 6. számú telephelyének, a Körösáruházzal szemben működő járványkórháznak az udvarán halad majd keresztül, és egy új átjáron keresztül csatlakozik a fő utcához. A beruházás célja a belvárosi forgalom tehermentesítése. Az összekötő út a Louis Pasteur utcából indul, áthalad a járványkórház udvarán, majd egy új átjárón keresztül éri el a fő utcát tehát. Az átjáró kialakításához részben elbontják a kommunista időszakban a kórházhoz hozzáépített épületszárny földszintjét, miközben a megmaradó szerkezetet és az emeleti részt megerősítik. Az útvonalon eltérő forgalmi rendet vezetnek be. A kórház bejáratánál két irányú közlekedés lesz biztosított. A további szakaszokon azonban egy irányú forgalom működik majd. A beruházás részeként 6 új parkolóhelyet alakítanak ki, a kórház közelében pedig külön fel- és leszállóvezetet létesítenek a betegek számára. Emellett új csapadékvízelvezető rendszert és ledes közvilágítást is képítenek. A munkálatok ugyanakkor környezetvédelmi beavatkozásokkal is járnak, a kivitelezés során 16 fát ki kell vágni. A projekt előkészítése már megkezdődött. Jelenleg a közművezetékek áthelyezése zajlik annak érdekében, hogy szabaddá váljon a terület a főutca, a Louis Pasteur utca és a Brassovolói utca kereszteződésében épülő közúti aluljáró kivitelezéséhez.

Augusztusban befejeződhet pluszosok a váradi nagypiac új épületének kivitelezése. A megnyitóra pedig várhatóan szeptemberben kerülhet sor. Közölte mindezt Florin Birta polgármester a bihon.ro-nak. Mint elmondta, az építkezés lezárása után még a műszaki átadás átvételi eljárást és a hivatalos átvételt is le kell folytatni. A beruházás két szakaszban valósult meg. Az első ütemben újjáépítették a 2020-as tűzvízben megsemmisült várcsarnokot, ahol 76 árusítóhelyet alakítottak ki. Emellett parkolókat és a későbbi mély garázs lehajtóját is elkészítették. A második ütemben egy háromszintes épület épült 162 férőhelyes mély garázssal, zöldség- és gyümölcspiaccal, élelmiszer- és iparcikk üzletekkel, vendéglátóegységekkel, valamint irodákkal és oktatótermekkel. A fejlesztés része a környező közterületek rendezése is egyébként. Augusztusban tehát befejeződhet a váradi nagypiac új épületének kivitelezése.

0: óra múlt 27 perccel, nagyváradiak, környékbeliek, hogy telik a szerda délelőtt? Remélem, kellemesen. Én átadom a mikrofont Ábrahám Miklós kollégámnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította romániai termelését a Dacia és a Ford. Maradjatok velünk a részletekért. Miklós érkezik, én pedig a hírek után a Plus FM legnagyobb slágereivel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plus FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
2: Ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: legyen, amit rilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai leányvállalatát. A nagyváradi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. Az energiaválság miatt augusztus 19-éig leállította romániai termelését a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai leányvállalatát, írja a Profit.ro a versenytanács közleménye alapján. Ugyanazon vizsgálat eredményeként a Luxor nagykereskedelmi vállalatra 9,9 millió lej bírságot szabtak ki. A versenytanács megállapította, hogy az Agrana és a Luxor összehangolta az árait, közösen állapítva meg az utóbbi vállalat által alkalmazott árrést is. Az együttműködés célja az volt, hogy a piaci versenyhelyzetből fakadó szint fölött tartsa a cukor nagykereskedelmi árát Romániában. Az Agrana elismerte, hogy megsértette a versenytörvényt, ezért a bukaresti intézmény csökkentett értékű bírságot szabott ki rá. A bécsi székhelyű Agrana a legnagyobb cukorgyártó Közép-, Kelet- és Dél-Kelet Európában. Az osztrák vállalat 2 cukor és egy keményítő gyárat működtet Romániában. A 210 főt foglalkoztató cég tavaly árbevétele 474 millió lej volt. A helyi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén szavazta meg az erre vonatkozó határozat tervezetet. Ennek értelmében a város régi fedett úszodája viseli majd az egykori jeles sportoló és edző nevét. Az eddig Krisul néven ismert 1958-ban felavatott úszoda felújítása és korszerűsítése a múlt héten fejeződött be. Hermann Scher 1945-ben született a Szovjetunióban, Beresicabányán nevelkedett, és ott kezdett el úszni. Már juniorként országos bajnok lett 100 méter gyorson, később pedig a felnőttek között is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A hazai sporttörténetben elsőként úszott 56 másodperc alatti időt ezen a távon. Ez a 60-as években még kiemelkedőnek számított. 1969-től a nagyváradi Krisul Sportklub edzője lett, kezei alatt pedig több generációnyi sportoló nevelkedett. Az energiaválság miatt augusztus 19-éig leállította romániai termelését a Dacia és a Ford, közölte Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem vezetett be korlátozást a nagyfogyasztók számára, csak önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket. A két autógyártó erre reagálva a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Bolozsán a bejelentés előtt több mint 80 nagyipari fogyasztó képviselőivel egyeztetett. A megbeszélésre azokat a vállalatokat hívták meg, amelyeknek az éves áramfogyasztása meghaladja az 50 ezer megawattórát. A kormány egyelőre nem rendelt el kötelező korlátozásokat, de azt kérte a cégektől, hogy főként a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban fogják vissza a fogyasztásukat.
0: És most vissza a zenéhez!
3: Benson Boone 2024-es lágerével robogunk tovább itt a szerda délelőtti pluszban. Jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon!

Nagyváradi környékbeliek 39 projekt jutott tovább a nagyváradi részvételi költségvetésben. A 2026-os részvételi költségvetésre 55 pályázat érkezett, ezek közül az értékelő bizottság 39-et talált megvalósíthatónak. Három projektet azért utasítottak el, mert ugyanarra a célra már érkezett másik javaslat, 16 pedig nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Leggyakrabban azért, mert a tervezett beruházást költsége meghaladta a megengedett keretet. A tovább jutott projektek többsége zöld felületek bővítését, faültetést, parkok és zöld folyosók kialakítását célozza, emellett több kezdeményezés szorgalmaz biztonságos és okos kerékpártárolók, valamint kerékpárparkolók létesítését. A javaslatok között szerepel új körforgalom, elektromos autó töltőállomás, árnyékolt buszmegállók, ivókútak és párakapuk kialakítása, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése is. A kulturális kezdeményezések közül elfogadták Bunyitai Vince kanonok mellszobrának felállítását a Bunyitai Ligetben, valamint egy emlékfal létrehozását a kommunista diktatúra idején felszámolt Várad szülős egykori lakóinak tiszteletére. A tovább jutott projektek között sport és szabadidős fejlesztések is szerepelnek. Pluszosok, a 39 pályázatról szeptember 27-éig lehet online szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon. A legtöbb szavazatot kapó kezdeményezéseket a város később megvalósítja. Pluszosok, hajrá lehet szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon arról, hogy mely pályázatok valósuljanak meg.

Folytatódik plusz a sokkal Biharfüredre vezető 764A jelzésű megyé út korszerűsítése. Pénteken megkezdődött az üdülőtelepen áthaladó szakasz aszfaltozása, közölte mindezt a Bihar megyei tanács. A munkálatok az üdülőtelep bejárata és a csodaforrás közötti 1268 méteres útszakaszt érintik, amelyet a megyei önkormányzat vett át fejlújításra. A kivitelezés idejére az érintett szakaszt ideiglenesen lezárták, a járművezetőket pedig arra kérik, hogy kövessék a kihelyezett forgalmi jelzéseket. Az útalap megerősítése július közepén kezdődött. A munkálatok során Bihar megyében első alkalommal alkalmaztak megyei úton helyszíni hideg újrahasznosítási technológiát. Ez azt jelenti, hogy a meglévő burkolatot felmarták, majd cementtel és adalékanyagokkal megerősítették. Az aszfaltozást követően elkészülnek az útpatkák, felfestik a burkolati jeleket és kihelyezik a végleges közúti jelzéseket. A felújításra azért volt szükség, mert az útburkolat állapota jelentősen leromlott, kátyúk és repedések nehezítették a közlekedést. A beruházás teljes egészében a Bihar megyei tanács finanszírozza a saját költségvetéséből. A korszerűsítésnek köszönhetően pedig biztonságosabbá és kényelmesebbé válik a közlekedés. Bihar megye egyik legnépszerűbb hegyvidéki üdülőhelye Biharfüred felé. Aki errefelé tervez menni, vagy errefelé jár éppen, közlekedjen óvatosan, kövessétek a kihelyezett forgalmi jelzést.

Ezzel pedig zárjuk a szerda délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra nagyváradiak, környékbeliek. Ha van kérdésetek, információtok, állok rendelkezésetekre 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. Beírhattok üzenetet is, ott vagyunk a Facebookon és Instagramon is, ahol egyébként új bejegyzést olvashattok, ezúttal arról, hogy újabb online csalás terjed Romániában. Csekkoljátok ezt, kommenteljetek, osszátok tovább, a következő órát pedig a hírek után ezzel a szuper slágerrel indít.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Adi Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az adicompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. Közel másfél évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. A szervezett bűnözés jelentette fenyegetésre figyelmeztet az Europol. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Majdnem másfél évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. Pásztor Sándor vízügyi igazgató szerint Bihar, Arad és Hunyad megyében több mint 200 településen már csak korlátozottan működik a vízszolgáltatás. Már olyan települések is vannak, amelyekben lajtos kocsival szállítják az ivóvizet. Pásztor korábban azt nyilatkozta, hogy az idei rendkívül száraz tavasz miatt körülbelül egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a vízgyűjtő területről. Tehát a helyzeten egy kiadós eső sem segítene. De nincs kilátás bő csapadékra. Jelen pillanatban egy hosszan elhúzódó csapadékmentes periódus állandósul. Igaz, hogy az elkövetkező 20 napban néhány liter esőt mutat az előrejelzés, de ez semmit nem segít a helyzeten. Ez azt jelenti, hogy a mélypontot szeptember végén, október elején várják. Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített jelentését ismertette az Europol. Az unió szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85%-a legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemeli a fenyegetés mértékét, kiterjedését és egyre inkább transznacionális jellegét. A hálózatok súlyos bűncselekményeket követnek el, beleértve a kábítószerkereskedelmet, a kiberbűnözést, az embercsempészetet, az emberkereskedelmet, a csalást és a pénzmosást. Az európai bűnszervezetek digitális technológiákat is használnak, kiemelten a mesterséges intelligenciát.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Péntekig továbbra is kitart a rendkívüli hőség, ma a nappali csúcsértékek 39-40 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 24 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban a nappali csúcshőmérséklet többnyire 38-39 Celsius fok között alakul, de egyes helyeken 40-41 fokot is mutathatnak a hőmérők. S hát az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést, a hőmérséklet 20-24 fok között marad, így a hőségérzet éjszaka is megmarad. Péntek délután és este helyenként heves zivatarok alakulhatnak ki, erős széllel

0: forgalmat alakította ki a Stefán Csemári Sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákoros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csemári Sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És már folytatjuk is a szerda délelőtöt. Hello, nagyváradi a környékbeliek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok még egy 60 percen keresztül. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Hívjatok bátran, írjatok üzenetet, ha van kérdésetek, információtok. A következőkben pedig itt is van az ígért Comrade Feel Alive című slágere. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Oroszok december 1-ig lezárták a Pádis és Ponoré közötti 763 jelű megyei utat, amely összeköti Bihart Kolozs és Fehér megyékkel. A közel 10 kilométeres útszakasz felújítása májusban kezdődött a Bihar megyei tanács megbízásából, célja pedig a menetidő csökkentése és a közlekedési feltételek javítása. A 81,6 millió lei értékű Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás során többek között kiszélesítik az utat, megerősítik az alapot, vízelvezető átereszeket építenek, sziklákat bontanak le, majd új aszfaltburkolatot fektetnek le. Mircea Mrán, a Bihar megyei tanács elnöke szerint a beruházás a térség turizmusát is erősíti, hiszen a jobb közlekedési infrastruktúra könnyebben elérhetővé teszi a környék természeti látványosságait. A lezárás idején a Kolozs megyei havas rekettje, tehát a Rökicele, Benfihunyad vagy Sebesváralja, tehát Bologa felé közlekedőknek alternatív útvonalat kell választani.

0: talk about.
1: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
2: Slágerek!
1: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

Figyelem, plusz a sok, zajlik Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák ingyenes sterilizálása. Az eredetileg egy évesre tervezett program március 7-én indult, a határidőt meghosszabbították ez év december 6-áig. A váradi lakhelyen rendelkező igénylők írásbeli kérelmet kell benyújtsanak a Nagyváradi Városháza műszaki osztályához, feltüntetve a nevet, címet, a sterilizálandó kutyák számát és egy érvényes telefonszámot. A kérelmeket e-mailben is el tudjátok küldeni a primariekukac.oradia.ro címre, ugyanakkor a Nagyváradi Városháza ügyfélfogadó termében személyesen is le lehet adni. A kérvényt pedig az oradia.ro oldalon érhetitek el. A Városháza közleményében emlékeztet bennünket, hogy a nem fajtiszta kutyák ivartalanítása kötelező. Ez év december 6-áig, tehát Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák sterilizálása ingyenesen zajlik.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest!
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Rácz Gergő Valami című slágerével folytatjuk a szerda délelőtöt. Jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok nektek.
0: Slágerek

Hát, micsoda hírrel érkeztem. Jó ütemben halad a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonal korszerűsítése. Mind a négy szakaszon dolgoznak a helyreállítási terv célkitűzéseinek teljesítésén, közölte Horáció Kozme közlekedési államtitkár. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Tájékoztatása szerint augusztus végéig teljesíthetőek a vállalt mérföldkövek, ami mintegy 2 milliárd euró lehívását tenni lehetővé Románia számára. Hozzátette, hogy a munkálatok ezt követően is folytatódnak. A Kolozsvár és Nagyvárad közötti első felújított szakaszokon 2027-ben indulhat újra a vasúti forgalom, a teljes beruházás pedig várhatóan 2028-ban zárul le.

Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek! A tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe. A Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decebal piacnál és a Rogérius piacnál. A pontok minden extrém meleggel járó napon, 10 és 18 óra között működnek, hétvégén is. A hősítő pontokon a lakosok pihenhetnek, hideg ivóvízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb, szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek, az alkohol és túlzott koffein fogyasztás kerülendő. Külön figyelmet kérnek az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!

0: az Emily és a Ciao Adios című slágere. Ezzel pedig zárjuk a szerda délelőttöt. Nagyváradi a környékbeliek, köszi, hogy itt voltatok velem ma is. Ezt a jó szokásotokat ne feledjétek, én ugyanis minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel látlak el benneteket. Most átadom a mikrofont Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei, úgyhogy ne menjetek sehová, zene nélkül nem maradtok. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok és jó étvágyat az ebédhez, és ne feledjétek, fogyasszatok elegendő folyadékot. Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. Közel másfél évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. A szervezett bűnözés jelentette fenyegetésre figyelmeztet az Europol. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Majdnem másfél évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. Pásztor Sándor vízügyi igazgató szerint Bihar, Arad és Hunyad megyében több mint 200 településen már csak korlátozottan működik a vízszolgáltatás. Már olyan települések is vannak, amelyekben lajtos kocsival szállítják az ivóvizet. Pásztor korábban azt nyilatkozta, hogy az idei rendkívül száraz tavasz miatt körülbelül egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a vízgyűjtő területről. Tehát a helyzeten egy kiadós eső sem segítene. De nincs kilátás bő csapadékra. Jelen pillanatban egy hosszan elhúzódó csapadékmentes periódus állandósul. Igaz, hogy az elkövetkező 20 napban néhány liter esőt mutat az előrejelzés, de ez semmit nem segít a helyzeten. Ez azt jelenti, hogy a mélypontot szeptember végén, október elején várják. Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített jelentését ismertette az Europol. Az unió szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85%-a legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemeli a fenyegetés mértékét, kiterjedését és egyre inkább transznacionális jellegét. A hálózatok súlyos bűncselekményeket követnek el, beleértve a kábítószerkereskedelmet, a kiberbűnözést, az embercsempészetet, az emberkereskedelmet, a csalást és a pénzmosást. Az európai bűnszervezetek digitális technológiákat is használnak, kiemelten a mesterséges intelligenciát.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
0: Ati Compressore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Comteam sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Lakokos,
3: társadalmi célú hirdetés.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. Közel 1,5 évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. A szervezett bűnözés jelentette fenyegetésre figyelmeztet az Europol. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Majdnem 1,5 évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. Pásztor Sándor vízügyi igazgató szerint Bihar, Arad és Hunyad megyében több mint 200 településen már csak korlátozottan működik a vízszolgáltatás. Már olyan települések is vannak, amelyekben lajtos kocsival szállítják az ivóvizet. Pásztor korábban azt nyilatkozta, hogy az idei rendkívül száraz tavasz miatt körülbelül 1 évnyi csapadékmennyiség hiányzik a vízgyűjtő területről. Tehát a helyzeten egy kiadós eső sem segítene. De nincs kilátás bő csapadékra. Jelen pillanatban egy hosszan elhúzódó csapadékmentes periódus állandósul. Igaz, hogy az elkövetkező 20 napban néhány liter esőt mutat az előrejelzés, de ez semmit nem segít a helyzeten. Ez azt jelenti, hogy a mélypontot szeptember végén, október elején várják. Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített jelentését ismertette az Europol. Az unió szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85%-a legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemeli a fenyegetés mértékét, kiterjedését és egyre inkább transznacionális jellegét. A hálózatok súlyos bűncselekményeket követnek el, beleértve a kábítószerkereskedelmet, a kiberbűnözést, az embercsempészetet, az emberkereskedelmet, a csalást és a pénzmosást. Az európai bűnszervezetek digitális technológiákat is használnak, kiemelten a mesterséges intelligenciát.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fa túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
0: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
3: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 5-ig az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára 54,99 bani, valamint 6 doboz egyenként 0,5 literes Tuborg világos sörára mindössze 17,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
4: És most vissza a zenéhez!
5: Slágerek!
4: Magyar kedvencek Nagyváradon!
5: Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki az energiaügyi államtitkár. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket. Főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. A nappali csúcs hőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, a szervezet képtelen megfelelően regenerálódni. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki Krisztián Busoly, energiaügyi államtitkár. A szakember elmondta, a jelenleg elszórtan jelentkező áramkimaradások nem a rendelkezésre álló villamos energia mennyiségével függnek össze. Magyarázata szerint a régióban kialakult helyzet következménye lehet, különösen a magyarországi problémáknak, ahol a termelőkapacitás csak nem megfeleződött. Busoly azt is elmondta, hogy a szénerőművek, a gázerőművek, napközben is délután a naperőművek, valamint részben a szélerőművek is termelnek, bár utóbbiak teljesítménye a hőség miatt jelentősen csökkent. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvényben előírt intézkedéseket. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, áll a felügyelet közleményében. A nappali csúcs hőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, megjelennek a trópusi éjszakák, amikor az emberi szervezet képtelen rendesen kipihenni magát. Hívta fel a figyelmet egyik cikkében az Éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. Az írás szerint egyértelműen kimutatható, hogy a hőmérsékleti terhelés miatt az extrém magas hőmérsékletek komolyan terhelik a szervezetet. Az egészségügyi hatások kapcsán gyakran a nappali magas hőmérsékleteket emelik ki, és a rekordok is sokszor ezeket kíséri nagyobb figyelem. Viszont nem szabad megfeledkezni az éjszakai minimum értékek meghatározó szerepéről sem. Az éjjeli alvás során ugyanis az emberi test pihen, és ekkor kezd enyhülni a forró nap okozta stressz. De ha éjszaka is túl meleg van, ez a szükséges regenerálódás elmaradhat. Ennek következtében alvászavar, illetve szív- és érrendszerre ható stressz alakulhat ki.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
1: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
0: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
2: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek nagyvárató.
3: Ez a Plusz FM.

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon
1: a Plusz FM.
0: Plusz FM.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek,
1: Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát. A nagyváradi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. Az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította a romániai termelését a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát, írja a Profit.ro a versenytanács közleménye alapján. Ugyanazon vizsgálat eredményeként a Luxor nagykereskedelmi vállalatra 9,9 millió lej bírságot szabtak ki. A versenytanács megállapította, hogy az Agrana és a Luxor összehangolta az árait, közösen állapítva meg az utóbbi vállalat által alkalmazott árlést is. Az együttműködés célja az volt, hogy a piaci versenyhelyzetből fakadó szint fölött tartsa a cukor nagykereskedelmi árát Romániában. Az Agrana elismerte, hogy megsértette a versenytörvényt. Ezért a bukaresti intézmény csökkentett értékű bírságot szabott ki rá. A bécsi székhelyű Agrana a legnagyobb cukorgyártó közép, kelet és délkelet Európában. Az osztrák vállalat két cukor és egy keményítő gyárat működtet Romániában. A 210 főt foglalkoztató cég tavalyi árbevétele 474 millió lej volt. A helyi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén szavazta meg az erre vonatkozó határozat tervezetet. Ennek értelmében a város régi fedett úszodája viseli majd az egykori jeles sportoló és edző nevét. Az eddig Krisul néven ismert 1958-ban felavatott úszoda felújítása és korszerűsítése a múlt héten fejeződött be. Hermann Scher 1945-ben született a Szovjetunióban. Deresica bányán nevelkedett, és ott kezdett el úszni. Már juniorként országos bajnok lett 100 méter gyorson, később pedig a felnőttek között is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A hazai sporttörténetben elsőként úszott 56 másodperc alatti időt ezen a távon. Ez a 60-as években még kiemelkedőnek számított. 1969-től a nagyváradi Krisul Sportklub edzője lett, kezei alatt pedig több generációnyi sportoló nevelkedett. Az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította a romániai termelését a Dacia és a Ford, közölte Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem vezetett be korlátozást a nagyfogyasztók számára, csak önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket. A két autógyártó erre reagálva a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Bolozsán a bejelentés előtt több mint 80 nagyipari fogyasztó képviselőivel egyeztetett. A megbeszélésre azokat a vállalatokat hívták meg, amelyeknek az éves áramfogyasztása meghaladja az 50 ezer megawattórát. A kormány egyelőre nem rendelt el kötelező korlátozásokat, de azt kérte a cégektől, hogy főként a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban fogják vissza a fogyasztásukat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: esik az eső,
1: vagy éget a nap,
0: egész nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek,
1: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Itt a Plus FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt, 2 lej, 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes apuszeán ásványvíz, 1 lej, 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
2: a hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. Közel másfél évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. A szervezett bűnözés jelentette fenyegetésre figyelmeztet az Europol. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserében minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Majdnem másfél évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. Pásztor Sándor vízügyi igazgató szerint Bihar, Arad és Hunyad megyében több mint 200 településen már csak korlátozottan működik a vízszolgáltatás. Már olyan települések is vannak, amelyekben lajtos kocsival szállítják az ivóvizet. Pásztor korábban azt nyilatkozta, hogy az idei rendkívül száraz tavasz miatt körülbelül egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a vízgyűjtő területről. Tehát a helyzeten egy kiadós eső sem segítene. De nincs kilátás bő csapadékra. Jelen pillanatban egy hosszan elhúzódó csapadékmentes periódus állandósul. Igaz, hogy az elkövetkező 20 napban néhány liter esőt mutat az előrejelzés, de ez semmit nem segít a helyzeten. Ez azt jelenti, hogy a mélypontot szeptember végén, október elején várják. Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített jelentését ismertette az Europol. Az unió szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85%-a legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemeli a fenyegetés mértékét, kiterjedését és egyre inkább transznacionális jellegét. A hálózatok súlyos bűncselekményeket követnek el, beleértve a kábítószerkereskedelmet, a kiberbűnözést, az embercsempészetet, az emberkereskedelmet, a csalást és a pénzmosást. Az európai bűnszervezetek digitális technológiákat is használnak, kiemelten a mesterséges intelligenciát.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Check it out, check it out.

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
3: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lei 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Hú, ez a fal túl szép lett.
7: Hogy érted, hogy túl szép?
6: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
7: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
6: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
7: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
8: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
11: És most vissza a zenéhez.
12: Slágerek,
13: magyar kedvencek, Nagyváradon.
14: Ez a Plusz.
15: Ez a Plusz.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt, szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki az energiaügyi államtitkár. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket. Főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. A nappali csúcs hőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy az enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, a szervezet képtelen megfelelően regenerálódni. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki Christian Busoly, energiaügyi államtitkár. A szakember elmondta, a jelenleg elszórtan jelentkező áramkimaradások nem a rendelkezésre álló villamos energia mennyiségével függnek össze. Magyarázata szerint a régióban kialakult helyzet következménye lehet, különösen a magyarországi problémáknak, ahol a termelőkapacitás csak nem megfeleződött. Busoly azt is elmondta, hogy a szénerőművek, a gázerőművek napközben is délután a naperőművek, valamint részben a szélerőművek is termelnek, bár utóbbiak teljesítménye a hőség miatt jelentősen csökkent. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvényben előírt intézkedéseket. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, áll a felügyelet közleményében. A nappali csúcs hőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, megjelennek a trópusi éjszakák, amikor az emberi szervezet képtelen rendesen kipihenni magát. Hívta fel a figyelmet egyik cikkében az Éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. Az írás szerint egyértelműen kimutatható, hogy a hőmérsékleti terhelés miatt az extrém magas hőmérsékletek komolyan terhelik a szervezetet. Az egészségügyi hatások kapcsán gyakran a nappali magas hőmérsékleteket emelik ki, és a rekordok is sokszor ezeket kíséri nagyobb figyelem. Viszont nem szabad megfeledkezni az éjszakai minimumértékek meghatározó szerepéről sem. Az éjjeli alvás során ugyanis az emberi test pihen, és ekkor kezd enyhülni a forró nap okozta stressz. De ha éjszaka is túl meleg van, ez a szükséges regenerálódás elmaradhat. Ennek következtében alvászavar, illetve szív- és érrendszerre ható stressz alakulhat ki.
6: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-éig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
3: Ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: És most vissza a zenéhez.
7: Slágerek,
6: magyar kedvencek Nagyváradon.
7: Ez a Plusz FM.
8: Nem tudom, game. Nem tudom.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát. A nagyváradi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. Az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította a romániai termelését a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát, írja a Profit.ro a versenytanács közleménye alapján. Ugyanazon vizsgálat eredményeként a Luxor nagykereskedelmi vállalatra 9,9 millió lej bírságot szabtak ki. A versenytanács megállapította, hogy az Agrana és a Luxor összehangolta az árait, közösen állapítva meg az utóbbi vállalat által alkalmazott árrést is. Az együttműködés célja az volt, hogy a piaci versenyhelyzetből fakadó szint fölött tartsa a cukor nagykereskedelmi árát Romániában. Az Agrana elismerte, hogy megsértette a versenytörvényt. Ezért a bukaresti intézmény csökkentett értékű bírságot szabott ki rá. A bécsi székhelyű Agrana a legnagyobb cukorgyártó közép, kelet és dél-kelet Európában. Az osztrák vállalat két cukor és egy keményítő gyárat működtet Romániában. A 210 főt foglalkoztató cég tavalyi árbevétele 474 millió lej volt. A helyi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén szavazta meg az erre vonatkozó határozat tervezetet. Ennek értelmében a város régi fedett úszodája viseli majd az egykori jeles sportoló és edző nevét. Az eddig Krisul néven ismert 1958-ban felavatott úszoda felújítása és korszerűsítése a múlt héten fejeződött be. Hermann Scher 1945-ben született a Szovjetunióban. Deresica bányán nevelkedett, és ott kezdett el úszni. Már juniorként országos bajnok lett 100 méter gyorson, később pedig a felnőttek között is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A hazai sporttörténetben elsőként úszott 56 másodperc alatti időt ezen a távon. Ez a 60-as években még kiemelkedőnek számított. 1969-től a nagyváradi Krisul Sportklub edzője lett, kezei alatt pedig több generációnyi sportoló nevelkedett. Az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította romániai termelését a Dacia és a Ford, közölte Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem vezetett be korlátozást a nagyfogyasztók számára, csak önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket. A két autógyártó erre reagálva a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Bolozsán a bejelentés előtt több mint 80 nagyipari fogyasztó képviselőivel egyeztetett. A megbeszélésre azokat a vállalatokat hívták meg, amelyeknek az éves áramfogyasztása meghaladja az 50 ezer megawattórát. A kormány egyelőre nem rendelt el kötelező korlátozásokat, de azt kérte a cégektől, hogy főként a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban fogják vissza a fogyasztásukat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
3: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
0: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
4: Hú, ez a fal túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
6: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: És most vissza a zenéhez.
7: Slágerek,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. Közel 1,5 évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. A szervezett bűnözés jelentette fenyegetésre figyelmeztet az Europol. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Majdnem 1,5 évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. Pásztor Sándor vízügyi igazgató szerint Bihar, Arad és Hunyad megyében több mint 200 településen már csak korlátozottan működik a vízszolgáltatás. Már olyan települések is vannak, amelyekben lajtos kocsival szállítják az ivóvizet. Pásztor korábban azt nyilatkozta, hogy az idei rendkívül száraz tavasz miatt körülbelül 1 évnyi csapadékmennyiség hiányzik a vízgyűjtő területről. Tehát a helyzeten egy kiadós eső sem segítene. De nincs kilátás bő csapadékra. Jelen pillanatban egy hosszan elhúzódó csapadékmentes periódus állandósul. Igaz, hogy az elkövetkező 20 napban néhány liter esőt mutat az előrejelzés, de ez semmit nem segít a helyzeten. Ez azt jelenti, hogy a mélypontot szeptember végén, október elején várják. Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített jelentését ismertette az Europol. Az unió szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85%-a legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemeli a fenyegetés mértékét, kiterjedését és egyre inkább transznacionális jellegét. A hálózatok súlyos bűncselekményeket követnek el, beleértve a kábítószerkereskedelmet, a kiberbűnözést, az embercsempészetet, az emberkereskedelmet, a csalást és a pénzmosást. Az európai bűnszervezetek digitális technológiákat is használnak, kiemelten a mesterséges intelligenciát.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

Slágermagyar magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki az energiaügyi államtitkár. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket. Főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. A nappali csúcs hőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy az enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, a szervezet képtelen megfelelően regenerálódni. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki Christian Busoy, energiaügyi államtitkár. A szakember elmondta, a jelenleg elszórtan jelentkező áramkimaradások nem a rendelkezésre álló villamos energia mennyiségével függnek össze. Magyarázata szerint a régióban kialakult helyzet következménye lehet, különösen a magyarországi problémáknak, ahol a termelőkapacitás csak nem megfeleződött. Busoy azt is elmondta, hogy a szénerőművek, a gázerőművek, napközben is délután a naperőművek, valamint részben a szélerőművek is termelnek, bár utóbbiak teljesítménye a hőség miatt jelentősen csökkent. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvényben előírt intézkedéseket. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, áll a felügyelet közleményében. A nappali csúcs hőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, megjelennek a trópusi éjszakák, amikor az emberi szervezet képtelen rendesen kipihenni magát. Hívta fel a figyelmet egyik cikkében az Éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. Az írás szerint egyértelműen kimutatható, hogy a hőmérsékleti terhelés miatt az extrém magas hőmérsékletek komolyan terhelik a szervezetet. Az egészségügyi hatások kapcsán gyakran a nappali magas hőmérsékleteket emelik ki, és a rekordok is sokszor ezeket kíséri nagyobb figyelem. Viszont nem szabad megfeledkezni az éjszakai minimumértékek meghatározó szerepéről sem. Az éjjeli alvás során ugyanis az emberi test pihen, és ekkor kezd enyhülni a forró nap okozta stressz. De ha éjszaka is túl meleg van, ez a szükséges regenerálódás elmaradhat. Ennek következtében alvászavar, illetve szív- és érrendszerre ható stressz alakulhat ki.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: itt a Plus FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát. A nagyváradi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherrről. Az energiaválság miatt augusztus 19-éig leállította a romániai termelését a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát, írja a Profit.ro a versenytanács közleménye alapján. Ugyanazon vizsgálat eredményeként a Luxor nagykereskedelmi vállalatra 9,9 millió lej bírságot szabtak ki. A versenytanács megállapította, hogy az Agrana és a Luxor összehangolta az árait, közösen állapítva meg az utóbbi vállalat által alkalmazott árrést is. Az együttműködés célja az volt, hogy a piaci versenyhelyzetből fakadó szint fölött tartsa a cukor nagykereskedelmi árát Romániában. Az Agrana elismerte, hogy megsértette a versenytörvényt, ezért a bukaresti intézmény csökkentett értékű bírságot szabott ki rá. A bécsi székhelyű Agrana a legnagyobb cukorgyártó Közép-, Kelet- és Dél-Kelet Európában. Az osztrák vállalat két cukor és egy keményítő gyárat működtet Romániában. A 210 főt foglalkoztató cég tavalyi árbevétele 474 millió lej volt. A helyi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherrről. A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén szavazta meg az erre vonatkozó határozat tervezetet. Ennek értelmében a város régi fedett úszodája viseli majd az egykori jeles sportoló és edző nevét. Az eddig Krisul néven ismert 1958-ban felavatott úszoda felújítása és korszerűsítése a múlt héten fejeződött be. Hermann Scherr 1945-ben született a Szovjetunióban, Deresica bányán nevelkedett, és ott kezdett el úszni. Már juniorként országos bajnok lett 100 méter gyorson, később pedig a felnőttek között is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A hazai sporttörténetben elsőként úszott 56 másodperc alatti időt ezen a távon. Ez a 60-as években még kiemelkedőnek számított. 1969-től a nagyváradi Krisul Sportklub edzője lett, kezei alatt pedig több generációnyi sportoló nevelkedett. Az energiaválság miatt augusztus 19-éig leállította romániai termelését a Dacia és a Ford, közölte Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem vezetett be korlátozást a nagyfogyasztók számára, csak önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket. A két autógyártó erre reagálva a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Bolozsán a bejelentés előtt több mint 80 nagyipari fogyasztó képviselőivel egyeztetett. A megbeszélésre azokat a vállalatokat hívták meg, amelyeknek az éves áramfogyasztása meghaladja az 50 ezer megawattórát. A kormány egyelőre nem rendelt el kötelező korlátozásokat, de azt kérte a cégektől, hogy főként a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban fogják vissza a fogyasztásukat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

elsőnőmkinek az időfontot.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. Közel 1,5 évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. A szervezett bűnözés jelentette fenyegetésre figyelmeztet az Europol. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Majdnem 1,5 évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. Pásztor Sándor vízügyi igazgató szerint Bihar, Arad és Hunyad megyében több mint 200 településen már csak korlátozottan működik a vízszolgáltatás. Már olyan települések is vannak, amelyekben lajtos kocsival szállítják az ivóvizet. Pásztor korábban azt nyilatkozta, hogy az idei rendkívül száraz tavasz miatt körülbelül 1 évnyi csapadékmennyiség hiányzik a vízgyűjtő területről. Tehát a helyzeten egy kiadós eső sem segítene. De nincs kilátás bő csapadékra. Jelen pillanatban egy hosszan elhúzódó csapadékmentes periódus állandósul. Igaz, hogy az elkövetkező 20 napban néhány liter esőt mutat az előrejelzés, de ez semmit nem segít a helyzeten. Ez azt jelenti, hogy a mélypontot szeptember végén, október elején várják. Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített jelentését ismertette az Europol. Az unió szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85%-a legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemeli a fenyegetés mértékét, kiterjedését és egyre inkább transznacionális jellegét. A hálózatok súlyos bűncselekményeket követnek el, beleértve a kábítószerkereskedelmet, a kiberbűnözést, az embercsempészetet, az emberkereskedelmet, a csalást és a pénzmosást. Az európai bűnszervezetek digitális technológiákat is használnak, kiemelten a mesterséges intelligenciát.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki az energiaügyi államtitkár. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. A nappali csúcs hőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, a szervezet képtelen megfelelően regenerálódni. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki Christian Busoy, energiaügyi államtitkár. A szakember elmondta, a jelenleg elszórtan jelentkező áramkimaradások nem a rendelkezésre álló villamos energia mennyiségével függnek össze. Magyarázata szerint a régióban kialakult helyzet következménye lehet, különösen a magyarországi problémáknak, ahol a termelőkapacitás csak nem megfeleződött. Busoy azt is elmondta, hogy a szénerőművek, a gázerőművek, napközben is délután a naperőművek, valamint részben a szélerőművek is termelnek, bár utóbbiak teljesítménye a hőség miatt jelentősen csökkent. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvényben előírt intézkedéseket. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, áll a felügyelet közleményében. A nappali csúcs hőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, megjelennek a trópusi éjszakák, amikor az emberi szervezet képtelen rendesen kipihenni magát. Hívta fel a figyelmet egyik cikkében az Éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. Az írás szerint egyértelműen kimutatható, hogy a hőmérsékleti terhelés miatt az extrém magas hőmérsékletek komolyan terhelik a szervezetet. Az egészségügyi hatások kapcsán gyakran a nappali magas hőmérsékleteket emelik ki, és a rekordok is sokszor ezeket kíséri nagyobb figyelem. Viszont nem szabad megfeledkezni az éjszakai minimumértékek meghatározó szerepéről sem. Az éjjeli alvás során ugyanis az emberi test pihen, és ekkor kezd enyhülni a forró nap okozta stressz. De ha éjszaka is túl meleg van, ez a szükséges regenerálódás elmaradhat. Ennek következtében alvászavar, illetve szív- és érrendszerre ható stressz alakulhat ki.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát. A nagyváradi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. Az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította a romániai termelését a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát, írja a Profit.ro a versenytanács közleménye alapján. Ugyanazon vizsgálat eredményeként a Luxor nagykereskedelmi vállalatra 9,9 millió lej bírságot szabtak ki. A versenytanács megállapította, hogy az Agrana és a Luxor összehangolta az árait, közösen állapítva meg az utóbbi vállalat által alkalmazott árrést is. Az együttműködés célja az volt, hogy a piaci versenyhelyzetből fakadó szint fölött tartsa a cukor nagykereskedelmi árát Romániában. Az Agrana elismerte, hogy megsértette a versenytörvényt, ezért a bukaresti intézmény csökkentett értékű bírságot szabott ki rá. A bécsi székhelyű Agrana a legnagyobb cukorgyártó Közép-, Kelet- és Dél-Kelet Európában. Az osztrák vállalat két cukor és egy keményítő gyárat működtet Romániában. A 210 főt foglalkoztató cég tavalyi árbevétele 474 millió lej volt. A helyi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén szavazta meg az erre vonatkozó határozat tervezetet. Ennek értelmében a város régi fedett úszodája viseli majd az egykori jeles sportoló és edző nevét. Az eddig Krisul néven ismert 1958-ban felavatott úszoda felújítása és korszerűsítése a múlt héten fejeződött be. Hermann Scher 1945-ben született a Szovjetunióban. Deresica bányán nevelkedett, és ott kezdett el úszni. Már juniorként országos bajnok lett 100 méter gyorson, később pedig a felnőttek között is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A hazai sporttörténetben elsőként úszott 56 másodperc alatti időt ezen a távon. Ez a 60-as években még kiemelkedőnek számított. 1969-től a nagyváradi Krisul Sportklub edzője lett, kezei alatt pedig több generációnyi sportoló nevelkedett. Az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította romániai termelését a Dacia és a Ford, közölte Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem vezetett be korlátozást a nagyfogyasztók számára, csak önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket. A két autógyártó erre reagálva a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Bolozsán a bejelentés előtt több mint 80 nagyipari fogyasztó képviselőivel egyeztetett. A megbeszélésre azokat a vállalatokat hívták meg, amelyeknek az éves áramfogyasztása meghaladja az 50 ezer megawattórát. A kormány egyelőre nem rendelt el kötelező korlátozásokat, de azt kérte a cégektől, hogy főként a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban fogják vissza a fogyasztásukat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: előre.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. Közel 1,5 évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. A szervezett bűnözés jelentette fenyegetésre figyelmeztet az Europol. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Majdnem 1,5 évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. Pásztor Sándor vízügyi igazgató szerint Bihar, Arad és Hunyad megyében több mint 200 településen már csak korlátozottan működik a vízszolgáltatás. Már olyan települések is vannak, amelyekben lajtos kocsival szállítják az ivóvizet. Pásztor korábban azt nyilatkozta, hogy az idei rendkívül száraz tavasz miatt körülbelül 1 évnyi csapadékmennyiség hiányzik a vízgyűjtő területről. Tehát a helyzeten egy kiadós eső sem segítene. De nincs kilátás bő csapadékra. Jelen pillanatban egy hosszan elhúzódó csapadékmentes periódus állandósul. Igaz, hogy az elkövetkező 20 napban néhány liter esőt mutat az előrejelzés, de ez semmit nem segít a helyzeten. Ez azt jelenti, hogy a mélypontot szeptember végén, október elején várják. Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített jelentését ismertette az Europol. Az unió szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85%-a legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemeli a fenyegetés mértékét, kiterjedését és egyre inkább transznacionális jellegét. A hálózatok súlyos bűncselekményeket követnek el, beleértve a kábítószerkereskedelmet, a kiberbűnözést, az embercsempészetet, az emberkereskedelmet, a csalást és a pénzmosást. Az európai bűnszervezetek digitális technológiákat is használnak, kiemelten a mesterséges intelligenciát.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: nagyvárati hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so high.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki az energiaügyi államtitkár. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket. Főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. A nappali csúcshőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy az enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, a szervezet képtelen megfelelően regenerálódni. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki Christian Busoy, energiaügyi államtitkár. A szakember elmondta, a jelenleg elszórtan jelentkező áramkimaradások nem a rendelkezésre álló villamos energia mennyiségével függnek össze. Magyarázata szerint a régióban kialakult helyzet következménye lehet, különösen a magyarországi problémáknak, ahol a termelőkapacitás csak nem megfeleződött. Busoy azt is elmondta, hogy a szénerőművek, a gázerőművek, napközben is délután a naperőművek, valamint részben a szélerőművek is termelnek, bár utóbbiak teljesítménye a hőség miatt jelentősen csökkent. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvényben előírt intézkedéseket. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, áll a felügyelet közleményében. A nappali csúcshőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, megjelennek a trópusi éjszakák, amikor az emberi szervezet képtelen rendesen kipihenni magát. Hívta fel a figyelmet egyik cikkében az Éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. Az írás szerint egyértelműen kimutatható, hogy a hőmérsékleti terhelés miatt az extrém magas hőmérsékletek komolyan terhelik a szervezetet. Az egészségügyi hatások kapcsán gyakran a nappali magas hőmérsékleteket emelik ki, és a rekordok is sokszor ezeket kíséri nagyobb figyelem. Viszont nem szabad megfeledkezni az éjszakai minimumértékek meghatározó szerepéről sem. Az éjjeli alvás során ugyanis az emberi test pihen, és ekkor kezd enyhülni a forró nap okozta stressz. De ha éjszaka is túl meleg van, ez a szükséges regenerálódás elmaradhat. Ennek következtében alvászavar, illetve szív- és érrendszerre ható stressz alakulhat ki.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát. A nagyváradi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. Az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította romániai termelését a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát, írja a Profit.ro a versenytanács közleménye alapján. Ugyanazon vizsgálat eredményeként a Luxor nagykereskedelmi vállalatra 9,9 millió lej bírságot szabtak ki. A versenytanács megállapította, hogy az Agrana és a Luxor összehangolta az árait, közösen állapítva meg az utóbbi vállalat által alkalmazott árrést is. Az együttműködés célja az volt, hogy a piaci versenyhelyzetből fakadó szint fölött tartsa a cukor nagykereskedelmi árát Romániában. Az Agrana elismerte, hogy megsértette a versenytörvényt, ezért a bukaresti intézmény csökkentett értékű bírságot szabott ki rá. A bécsi székhelyű Agrana a legnagyobb cukorgyártó Közép-, Kelet- és Dél-Kelet Európában. Az osztrák vállalat két cukor és egy keményítő gyárat működtet Romániában. A 210 főt foglalkoztató cég tavalyi árbevétele 474 millió lej volt. A helyi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén szavazta meg az erre vonatkozó határozat tervezetet. Ennek értelmében a város régi fedett úszodája viseli majd az egykori jeles sportoló és edző nevét. Az eddig Krisul néven ismert 1958-ban felavatott úszoda felújítása és korszerűsítése a múlt héten fejeződött be. Hermann Scher 1945-ben született a Szovjetunióban, Beresica bányán nevelkedett, és ott kezdett el úszni. Már juniorként országos bajnok lett 100 méter gyorson, később pedig a felnőttek között is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A hazai sporttörténetben elsőként úszott 56 másodperc alatti időt ezen a távon. Ez a 60-as években még kiemelkedőnek számított. 1969-től a nagyváradi Krisul Sportklub edzője lett, kezei alatt pedig több generációnyi sportoló nevelkedett. Az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította romániai termelését a Dacia és a Ford, közölte Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem vezetett be korlátozást a nagyfogyasztók számára, csak önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket. A két autógyártó erre reagálva a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Bolozsán a bejelentés előtt több mint 80 nagyipari fogyasztó képviselőivel egyeztetett. A megbeszélésre azokat a vállalatokat hívták meg, amelyeknek az éves áramfogyasztása meghaladja az 50 ezer megawattórát. A kormány egyelőre nem rendelt el kötelező korlátozásokat, de azt kérte a cégektől, hogy főként a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban fogják vissza a fogyasztásukat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.